0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

80s, 90s, 2000s music radio.

0: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: The station with the
4: best music.
3: Best music.
5: I love the music.
6: Best music.
3: Super DJ Rádió. Kattanj ránk.
7: Kattanj ránk.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: A Hungarian Web Radio Station, Super DJ Radio.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
2: Super DJ Rádió, kattanj rá!

Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak neked. Love to hate me, yeah, I love that you hate me greatly.

0: my cup of tea. 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Super DJ Rádió. Van más?

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Super DJ Rádió. Van más?

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: The station with the
6: best music.
5: Best music.
7: I love the music.
8: Best music.
9: Super DJ Rádió. Kattanj ránk.
10: Kattanj ránk.

This is an announcement. Please refrain from not smoking.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Your ideas are strong. You're on.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!
1: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
2: Can you feel the bass?

Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.
1: The joys and laughter, together with fun, we'll take your time.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Ez még mindig a Super DJ.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Reggelt!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk?
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: Flip the script is in the house, come on. Flip the script is in the house, yeah. Flip the script.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved. Super DJ Radio.

Listen! Do it with me!

Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
2: 1998, ladies and gentlemen. Hát csodálatosan szép délutánt kívánok minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Hát köszöntelek benneteket. Én Kukori bácsi vagyok, aki az elkövetkezendő két órában megpróbál szórakoztatni benneteket. Szeretettel köszöntelek határon, innen határon túl, ott is, ahol a Kultaparkum alasztúr. Érezzétek jól magatokat, kedves hallgatóim! Hát csodálatos, verőfényes napsütés van, enyhén fújdogál a szelecske, de amúgy egész kellemes az idő. Kívánok mindenkinek nagyon jó fülelést, és itt vannak már velem a Viberesek, itt van kedves is a család. Gyönyörű délután kívánunk neked, kedves Kukori bácsi, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Izsa család jelen. Örülünk, hogy újra itt vagy, kellemes délutánt és szuper napot kívánunk mindenkinek. Köszönjük szépen, kedves Izsa család, érezzétek jól magatokat. És itt van velünk Csörgő Zsolt, Zsoca. Hello Kukori, hello Zsoca, szép délutánt, jó fülelést. Ez pedig már fancy, kellemes fülelést mindenkinek, hajrá szuperek. És kedves kollégám, Szatmári Zoli is bekukorékolt, kukuriku! Hát szervusz, kedves barátom, Dreamer! Jó fülelés, szép!

És újabb Viber üzenet érkezett, kedves hallgatóim. Hello, Kukori bácsi! Bagyesz a hegesztő is jelentkezik Csorbásról. Üdv neked is, minden szuper hallgatónak. Hát nagyon szépen köszönjük neked is. Üdvözlet és kellemes fülelést kívánok. Remélem már nem dolgozol. Ha igen, akkor teljen hamar. És hallgass a Super DJ rádiót. Kellemes fülelést. Örülök, hogy itt vagy.

Mihalovics József pedig biztos még a kertben ügyködik, hát biztos füleli párja ezerre. Bocsát, figyeli. Muszáj behozni a tegnapi lemaradást. Ugye, kedves József? Hát igen, már meg is jelent. Üdvözöllek, szervusz József!

Hát, vagy ezt ezek szerint dolgozik még mindig? Hát nagyon szépen néz ki ez a kazán. Biztos szuper. Hát azt kell mondanom, kedves Bagyesz, hogy ez egy remek mű, ügyes vagy. Gratulálok!

Örülök, hogy ennyien már itt vagytok. Kellemes fülelést mindannyiatoknak. Érezzétek jól magatokat a Super DJ Rádióval. És annyit mondanék még, hogy nagyon jó lesz a felhozatal, hisz érkezik Dr. Tom 18 órától 20 óráig, 20 órától pedig DJ Simon Privát Night műsorával. Hát érdemes a Super DJ Rádiót hallgatni, azt megmondom.

Hát igen, igen, és Otca is írja, hogy neki is fel kell dobnia, ezért neki is nála nagy a gyom. Hát csak annyit tudok mondani, hogy a reggel túl messze van. Hát szóljon az álmokfutók, hát akkor gyerünk, hajrá, fiúk!

Igazság, kedves József, hogy nekem is van most ilyen a hűtőben. Nehogy szégyen szemre, hogyha valaki betér, akkor ne tudjam megkínálni. Pont ez a márka.

most már is evezünk külföldi vizekre, szóljon a Savage, itt a Super DJ Rádióban.

Hát kedves József, nálunk is pénteken viszik, úgy van, nekem is ki kell rakni majd a zsákokat. Hát ilyen az élet, hajtani kell.

gaz, tehát azért vigyázzatok, hogy utána ne homokosodjon el nagyon, mert jön a homok a szélben a korál előadásában. Azért nehogy elsivatagosodjunk, gyerekek. Csak óvatosan, vigyázzunk a tepsi épségére. Meg hát a kutyáknak is kell

0: Super DJ Rádió. Neked zenél.
1: Igazad van, Józsikám, igazad van. Csak viccölni próbáltam.

és már is következik Bródy János, és az egyik kedvenc dalomat adja elő, a Pilléres emlékeim, mert szerintem nagyon sokunknak van ilyen, ugye?

Sok kacat, ócskaság, mi évek óta összegyűlt. Szerte széjjel ott hevernek ők, a polcokon meg mindenütt. Gyertyaszál, gyöngyszemek, felébe tört mézes kalács, hajcsattak és karkötők, s egy régen elszakított lánc.

kis tükör homályosan, de őrzi még az arcokat. Egy régi dal a szallagon, és több a zaj már, mint a jel, de néha nap

És már is ebezünk külföldi vizekre, szóval ilyen rossz és fantasy, és bizony-bizony hát a filléres emlékeinkre visszatérve, hát nagyon sokan úgy vannak vele, igaz Józsikám, hogy valamire csak jó lesz.

Szervusz, kedves Robi barátom! Köszönöm szépen a jó kívánságokat, igyekszem. Remélem már otthon vagy. Üdvözlöm Hugicámat is, Danit is. Gratulálok néki. Kellemes fülelést kívánok!

Hát igen, igen, és már is megérkezett Encsike is a Viberre. Szia Kukori bácsi, sziasztok, szuperek, Encsikei jelenléti pipa. Vezetek, de jelentem félreálltam vészvillogóval, és úgy írok, mielőtt megdorgálnál, hát dehogy is, de azért jól tetted, de hát azért ijedtem, szabad inkább valahol egy pihenőbe, de örülök, hogy írtál. De nem bírtam ki, hogy írjak. Figyelek, fülelek, mint mindig, gyönyörű szép délutánt kívánok neked és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Jó adást, puszcsika Encsike. Kedves Encsike, csak óvatosan hazafelé, legyen sima az aszfalt, mert tudod, mindenkit hazavárnak. Köszönöm, hogy itt vagy, megérkezett kedves Mazsi, szép napot és szuper adást kívánok neked, Kukori bácsi, megérkeztem. Örülök, remélem már otthon vagy és ejtőző pihengetsz. Kellemes fülelést kívánok, és nem sokára következik Szűcs Judit.

Csak hogy érezzétek a törődést, azért bemondom a rádiónknak a Viber számát, 0670 45 95 995. Ezen tudjátok a műsorvezetőt ébren tartani. Nyugodtan kérdezzetek, vagy mondjatok neki, vagy írjatok neki valamit. Inkább írjatok, mert hallani nem tudom. De nyugodtan bármi észrevételetek van, vagy üzenni szeretnétek valakinek, csak nyugodtan. És akkor most ismét hazai vizekre vezünk. Hernádi Judit fog énekelni nekünk. Sohasem.

0: Hát kaptam egy érdekes üzenetet. A Viberen kedves Mihalovics József üzeni a nejének, aki átment a szomszédba egy percre, hogy ráér, kb. Egy órája ment át. Kedves Mihalovics néni, hát tessék visszavenni, mert a párja már nagyon várja. Jézusom, ez a néniért mit fog kapni? És akkor jöjjön Fancy!
1: Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk! www.superdjradio.hu. Come back.

kedves József, mennyire vagy túsz? Sőrössz közel vagy? Ezért van nekem a stúdióban egy kis pici hűtőcske beépítve. Még azért se kelljen kimennem.

És már is következik a Neutron Família, kedves hallgatói, mint a Super DJ rádióban. És ne perdjétek, 18 órától Dr. Tom érkezik hozzátok remek műsorával. És 20 órától pedig DJ Simon.

De hát kedves József, hát melyik hölgy nem szeret pletyizni? Hát ez természetes. Hát mi fiúk is szeretünk, valljuk be őszintén. És már is külföldre megyünk, kedves hallgatóim. Soyang Jolimo Machina, Sing of Time.

És most az Napostól következik, itt a Super DJ Rádióban, ahol még egy órát kell kibírnatok Kukori bácsival, és 18 órától érkezik hozzátok Dr. Tom.

És ismét hazai vizekre vezünk, nem tudom, ki emlékszik még Soltész Rezsőre. Hát szóljon majd hangosan az ének, hát gyerünk, szuperek!

0: Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu.
1: És már is következik Tommy Sun és a Maggie Callon. Itt a Super DJ Rádióban, ahol még Kukori bácsi Csűri csavarja néktek a hangjegyeket és stílusokat egészen 18 óráig. 18 órától érkezik hozzátok Dr. Tom egészen 20 óráig, és 20 órától DJ Simon. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni.

És Viberen kaptam ismét egy üzenetet. Szia, Kukori bácsi, nagyon jók a zenék. Puszi, Erika Ausztriából. Hát kedves Erika, örülök, hogy hallgatod a Super DJ rádiót, és megtisztelsz. Köszönöm szépen, és kellemes fülelést kívánok. Érezd nagyon jól magad.

És már is megyünk tovább, tovább, hát hazai vizekre evezünk, és egy csodálatos hang, hát érdekes hang, Presser Gábor következik, és a nagy-nagy dala, a nagy utazás, itt a Super DJ Rádióban. Ó, hát már megint fényeskedve Sencsike a Viberen. Kukori bácsi a garancia arra, hogy itt mindig a legjobb muzsikák szólnak. Köszcsike, puszcsike, Hencsike. Köszönöm szépen, kedves!

És már is megyünk tovább a Bad Boys Lubu-val és a You're a Woman ikonikus dalukkal. És csak egy tipp, kedves szuperek, kedves szuper DJ rádió hallgatók, 18 órától érkezik hozzátok Dr. Tom, hát őt lehet majd bombázni a Super DJ Rádió találkozó időpontjával, helyével, hát ő biztos többet tud.

Napi 10 csepp. Csakalom. És akkor most ismét hazai vizekre vezünk, szóljon az apostol, és halld a szívek dallamát.

0: Nem lesz sok abból a vitaminból. Bocsánat.
1: Köszönjük a tapsot.

És már is hazai vizekre elvezünk, kedves hallgatóim, ez a Super DJ Rádió. Závodi Gábor következik, éj bele boldogan!

0: Bizony, bizony, hogy eltelt az idő, ugye, kedves szuperek? Már csak a búcsú oldalon maradt hátra. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kultaparkunk malasztúr. Vigyázzatok magatokra és egymásra, aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg. A búcsú oldalom a szokásos Daniel Figelgőtől. Elmegyek. Ti nem menjetek sehova, fogadjátok Dr. Tomot nagy-nagy szeretettel. Kívánok mindenkinek szép estét, kellemes fülelést, hallgassátok a Super DJ rádiót. Velem legközelebb az már tuti, hogy pénteken 18 órától találkozhatok. Ha van kedvetek, várok mindenkit nagy-nagy szeretettel. Hozzátok barátaitokat, ismerőseiteket. Hisz van egy szuper rádió, aminek az a neve egy Super DJ rádió. Csók a családnak, sziasztok! Szép estét mindenkinek!
1: Lesz még tavasz, lesz még nyár, ha én nem leszek.
0: És köszönöm szépen mindenkinek a jó kívánságokat, szép estét, sziasztok!

És mint említettem, ne felejtsétek el dr. Tomot bombázni a Super DJ Rádió találkozóval kapcsolatban, mikor és hol lesz. Hát szép estét mindenkinek, sziasztok, és köszönöm, hogy itt voltatok. Lehet, hogy holnap is benézek, nem tudom biztosan. Jó fülelés továbbra is a Super DJ Rádióval, sziasztok!

szép és kellemes délután kívánok mindenkinek. Azt mondja, hogy a mikrofonnal egy kicsit állítunk pillanat, azt mondja, hogy na. 2026. május hó 13. napját írjuk, amikor is 18 óra 3 perckor Doki bejelentkezik. Sziasztok! Az előző két órát köszönjük szépen Kokori bácsinak. Megtiszteltetés utánad játszani. Köszönöm, hogy vagy nekünk. Azt mondja, hogy. Van egy Viber számunk, hogy bár amilyen 0-70-45-95-9-95. Ide jöhetnek az üzenetek ezerrel. Minden is beolvasásra kerül, és már pörög is rendesen, ahogy látom. De minden stimmel, hál' Isten. Most kérlek szépen, a 2000-es éveket választottam olyan két órán keresztül. Itt a www.superdigirádió.hu, ugyebár ez nem lehet kihagyni. Úgyhogy hozok ilyen kellemes zenéket. Olyan finom, kellemes zenéket. Már az elé hülye vagyok, jó van. Mivel is indítunk Space Runner és a Forgiven. Na sziasztok, ciao!

Na szépen kezdünk. Soha ne nyúlja bele, Doki, soha. Azt mondja, hogy mi a második? Finom kis Sígén, megmondom összintén, Sígén az egyik legnagyobb rajongója vagyok. Merem azt állítani, hogy szerint véleményem szerint talán az összes lemeze megvan Bakeliten, amit hiattak Maxin. Ő Sígén, és aki énekel, az Peter Kunden. A dalcímmel Lavender Rana. Figyelem, figyelem, jó kis music.

Na nézzük, ki volt az első Viberen, Encsike természetesen. Sziadok és sziasztok, szuperek Encsike továbbra is jelen. Gyönyörű szép kora estét kívánok neked és minden kedves SDR hallgatónak. Jó adást, buszcsika Encsike. Szia Encsike, ciao ciao.

Megmondom őszintén, rég nem játszott felvétel, legalábbis tőlem mindenképpen. A Roller Girl két roller volt és két szofa haján. Haja helyén, nem, a haja volt két szóban, na mindegy, ebből nem jövök ki jól. They're Jay-Z!

Kétszófos gadget után csak jön vele, hogy nem mindegy. Itt vagyunk Dune, rengeteg jó zenével, hardcore vibe, stb. Tényleg tele voltak jó zenével, mégis egy elfeledett nóta tőlük. És a Dogi szívében benne van erősen. Keep the secret!

0: Itt van az is a család, és velünk egy gyönyörű szép este felét kívánunk neked, drága Doki, innen Erdélyből, Erdély Szent Györgyből. Az is a család már vár téged, szuper, hogy újra bedokizhatunk át. De nagyon áll. Kedves is a család, hello Erdély Szent Györgye.
1: Sziasztok, ciao, ciao.
0: Keep the secret, na figyelj!

Kukori bácsi is bejelentkezett a zenerendben, doktor úr, kellemes műsorvezetés, Agi szuverenit ír. Köszönöm szépen, megtisztel, hogy itt vagy velünk. És jó pihenést. Szia, Gábor.

0: Why does it hurt when my heart misses the beat?
1: Ismét Viber, itt van még Misi is. Szia Doki! Az ilyen jó zenét a népnek, az ilyen jó zenét a népnek. Ezt várt a kisváros apra nagyja. Üdvind a hallgatónak, Misi! Megmondom őszintén, nagy kedvencem, nagy favorit Blank & Jones. Annyi, de annyi jó zenéje van. Jelen pillanatban itt van még a Heartbeat. Szia Misi, halló!

Jézusom, hogy szól. Itt még Szinyám és a Dream Universe. Ú, de angolos vagyok, imád az elején, mi van veled semmi? Itt van Erika, a szia, nagyon jó indítás, imádom számok, így még a főzésnek is könnyebben állok neki. Egy hosszú nap után, üdv Erika! A kellemes főzős kézést, ugye hosszú nap után meg pláne. Kitartás neked, szia Erika, ciao!

Itt vagyunk házai, szép kurestét, doktor úr, és jó lazulást minden felől, minden fülelő hallgató szuperek. Itt edd rá, úgy tedd rá, veszek néked pálinkát, de hogy ne inkább pálinkát. Hallod a házi, megjelenik a HP. Hello házi. The beat is pumping very hard.

0: van nekünk egy tankó, nem? Egy igazi T-72-es és a Return of Power. Már megint angolos vagy, már megint angolos vagy, oké, ebből baj lesz, ebből baj lesz.
1: The Return of Power.
0: The Return of Power. Jó kis extended, de itt a Super N.
1: The Return of Power.
0: Na figyelj, Super, és figyelj, 2000-es évek.
1: The Return of Power.
0: Hogy is van az? Tank Power.
1: Tank.

Itt van egy fader, és szép estét kívánok Doki Judas szupereknek. Kellemes rádiózást mindenkinek Sopron Gari Maxon fülel. Kis baráti kocintással, ha egészségetekre. Szia fader, hello Sopron! Surci úr is itt van velünk, szia Surci úr! Hello Fönni Bányi, tél Surci jelen! Verjed neki, mint patkány a házigyúnak! Te beteg vagy! Azt tudni, szia Surci!

Robi Gamper is itt van velünk, szia Doki, leng a kezem otthonról jelentkezem, fülbe mászó dallamok, kellemes szerdai adit, remélem mi hamarabb kapunk kifut az SDR Taniról, így lesz. Nem is kell mondanom, üdv, Szeri van, üdvözlet Évinek, át is adom neki is. Szia család, mindenképpen jelentkezem, nem felejtenem, mert mint hogy én nem felejtem el, na érted, na mindegy.

Time to say goodbye, ezt Fire-nek küldöm. Itt velünk Fire, hello Doki, hello mindenki. Bécsi jelen Epilo ezerrel. Küldött egy képet magáról, jaj, de jó kis makita porszívod van, te fiú. Ja, várjál, lehet, hogy Parkside. Ez valami mix vagy, te kevered? Kinek szépen én, de hát, na mindegy. El kell engednünk ezt a programot. Szia Fire, jó munkát neked!

Ismét Viber, Jézusom, mennyien vagytok. Pifu Wild is itt van velünk. Hello, Pifu. Most már igen, ezek már zenék. Zuzzod neki, Doki. Hello, kis vadóc.

Itt van Károly is. Halli, jó a műsor Münchennél, arra szalok a dugóban. De így sokkal könnyebb, ha ilyen zenéket hall az ember. További szép, kellemes estét. Üdv Károly! Szia, Károly! És hát a kitartás, megmondom őszintén. Oda szóljak, hogy kicsit engedjenek már előrébe. Hello, Müncheni Károly!

0: Ismét álljon, itt van velünk a Ricsi is. Szia, Doki Pér, jelen ma is. Akkor ma is, akkor ma is. Szia, Pér, csa, Ricsko. Most már nem állok hát egy másik izére a rendszerre, mert ez a rendszer valahogy nem tetszik most a Denonoknak, úgy látom. Bődület cink.
1: Allora dammi la tua mano. Ti farei scoprire il più bel tempo della primavera.

küldtek egy céltáblát, Jézusom! Itt a Bandesz, hello dogi! Dávid Jussi és Bandesz üdvözletét küldi neked és minden szuper hallgatónak Csorvásról! Jó egészséget mindenkinek! Szia!

Romi György is itt van még, doktor úr! Szarvas is jelenne, nyomjad a BPM-et! Nyomom, szia Gyuri, ciao! Itt Zes és a La Primavera Original 12 Remix-vel itt a Super Rigi Rádión!

0: Ismét Viber 0-70-45-95-995, Gungl Péter is itt van velünk, hello Doki! Ez a mai mix megint oda bő. Nyomjon neki üt Péter.
1: Nyom bő, nyomom bő.
0: DJ Gina. És a Delonge.

Közben ismét a müncheni dugóból. Károly azt mondja, hogy kamionnal vagyok, a Max helikopter segített, hogy hamarabb kikerüljek innen. Ja, azt nem tudtam. Hát akkor kitartás. Tényleg, akkor mi vagy, ha állsz a dugóban, aztán... És közben kiderül, hogy neked pihenőidőd van, akkor mi van ilyenkor? Nem is tudom. És te állsz. Már úgy hallom, hogy mostanában ilyen, az M1-esen van sok ilyen. Ugye nem picit állnak ott az emberek mostanában, hát ez... Botrány, ami ott van, gyerekek!

Fotenini, hogy letem, mint löncs. Jó kis darudás a Sanszörben.

0: see you clear.
1: Őszintén a 2000-es években, amikor jártunk a bulikba, jó kis dízsikbe, világilléletetben oda voltam, ezért a Notfire-ért. Mostanában azért visszagondolok, hogy de hülye vagytok ki. DJ's Work is a time to wonder.

Köszönöm, Fája írja, hogy és akinek nincs keze, annak fenn alá, de alapvetően hülyeskedj. Hát csak úgy, hát máshogy hogy. Neked meg túró a füledbe, igen.

C-Stone és az Infinity. Következő notát pedig még a 90-es évek közepén vásároltam, és akkoriban egy olyan stílust hoztak vele, hogy hát ebből nem jövök ki jól, tehát olyan stílus lett, ami akkoriban újdonságnak számított. Nem találtam a szót, hát mondjuk ez elég sűrűn forrul velem elő. Jön a History és a You're the One egy a Rising High remixben. Megvan fekete korongon is, de hát amire én ezt megtalálom, addigra letelik a nap szerint, véleményem szerint. Nagyon-nagyon csípáztuk régen. Na figyelj, indítom is. Jó, és olyan szinti van benne, hogy megőrülsz, figyelj.

9 óra 12 percet írunk, nem előfélteni este 8-tól jön hozzánk Simon, a Bakelit huszár. Ő pedig History és a Yard One. Los Angeles közben írja, hogy úristen, de szeretem ezt a zenét. Kedvesére, akkor el kell jönni majd a találkozóra. Ott láthatod élőbe is. Bakelitről.

Emlékszem, még eredetire elnéztál, játszott a James Honey zenet. Utána jól tudom, hogy a másik két hónappal kihozták a Holy Nights featuring the Global Insult Project nevezető banda. A James Brown is still alive. Jaj, de beteg világ volt, gyerekek. Mondjam ki még egyszer, Holy Nights featuring the Global Insult Project. James Brown is still alive.

hiszen fejjel érdeklődik, hogy ki akarja őt élőben látni Talin. Egy kéz az ilyené, nem számoláshoz bízom benne. Most van egy pár, egy-két újta, majd talán. Én benne vagyok az az egyben, nyugi.

Underworld és a Bone Sleepy. CJ Snow remixében itt a www.superdigirádió.hu. 19.22-kor este 8-on nem elfejteni hozzánk Simon. Na figyelj!

dum dum dum dum dum. Mondom én. És ha is hírökezve, hogy ez nagyon bejön. You wonderful beings tonight. Sensational feelings as one. Let explode again. Let us explode once again.

Itt vanunk a Dream One és a Reflect. Dream One-t onnan ismerhetjük, hogy nem mindegy, egy csomó helyre is vehetjük. Ah, hülye. Yeah.

Gene Van és a Reflect után szintén egy nagy favorit. Tudom, hogy Andalszorod a Dokit, Andalszorod nagy favorit, de hogy az. De tényleg az a Love Woods és a Fantasy. Synergy Mix Part 2.

nincs mit mondanom. Ennyit erről a programról, szerintem holnaptól már nem érdekel, hol jár és kivel.

Ismét Viber közben Kollár Gabi is bentkezett. Szia, Doki! Szép napot kívánok neked és mindenkinek itt a Szuperen szabad szállásról. Gabikám, előző héten hülye. Hétfőn voltunk szabad szálláson. Még kiabáltam is, szevasz Gabi! Miért nem hallottad, ne idegelj már!

Közben ház írja, hogy értem, akkor van a oldal meg végoldal, akkor a bakelit korong is két funkciós. De ezt nem tudod úgy visszatekerni, mint a jó kis magnókazetát egy ceruza segítségével. Ez teljesen így van-e. Nagyon jó, átlátod a helyzetet. Viszont egy kar felemelésével tudsz pörgetni, úgyhogy kicsit előre, kicsit vissza, tudod? És várj, azt a kart akár egy ceruzával is fel tudod emelni. De azért valljuk benne, van az úgy.

Pontos idő 1949. Az ére, hogy és végül vissza lehet tekerni, és ezt hívják scratchelésnek. Hát igen. Mondjuk ugye.

Nincs itt mondani. Az eredetje sem volt fakutya. Ez a remix pedig kitűnő. Equinox 4.

0: És itt van az új csonóta is. Where is the bass? Brooklyn Bounce. Brooklyn Bounce. Oh yeah. A dal címe No Sleep to Brooklyn Bounce. És az oh yeah, nem sokáig jön hozzánk. Oh yeah. Hogy is tudtam mondani, oh yeah.
1: We're Brooklyn Bounce. We got the fucking style.

Doki, ez megint üdős adás volt, köszcsike. Nem véletlenül hallgatlak, én már vagy 9-10 éve. Ó, köszönöm. Na jó, ebből 1-2 év, még másik M-betűs galaxis vagy, ja igen. Pucsika, encsike. Köszönöm szépen. Fateri sír, hogy köszönöm doktor úr a rendelést. Én köszönöm, hogy itt voltatok. Na, sziasztok mindenkinek! További jó szórakozást! Nem elfelejteni! Jön hozzánk Simon, na meg ne Simon. Imádás ezerre neki is! Na, sziasztok, ciao!

0: Tiszta, baby.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuperdjradio.hu. Yo, say you wanna walk.
0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go. Yeah.
2: Oh yeah, inkább azt lehet mondani. Gyönyörű szép jó estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion, ez már a Private Night. DJ Simonnal egy klasszik techno nightot hozok megint, vagy még mindig, vagy hogyan, már nem tudom, hol tartok egyébként. És hát igen, nekem kis szombat van, lehet azt mondani, vagy éppen péntek, mert én már holnap nem dolgozok, itt ünnepnap van, pénteket meg kivettem szabadságnak, hogy 4 napos hétvége lehet itt nekem. Na, hogyha is ilyet nagyképüsködtem, hogy milyen jó nekem itt. Szeretnénk üdvözölni mindenkit itt a Super DJ-n, plusz 36 70 45 95. Ez még mindig a Viberünk. Ide lehet nekem ugyanúgy írni, hogy megtetétek Dokinak. Láttam, hogy mennyien írtatok, úgyhogy aki nekem nem ír, az írjon Dokinak legközelebb is. Ó, de ügyes vagyok, hogy kivágtam magam. Na, itt van akkor az első zene. 1996. Igazi, hát lehet azt mondani, hogy trance vagy techno. Szerintem, hogy a kettő között van. 96-ban jelent meg ugyanis a Lambda és a Hold On Tight, úgy mint eredeti verzióban, állítólag ez az eredeti verzió. Hogy mennyire igaz, ez nem tudom, mert nincs ráírva semmi, fehér, nem, kék, kék, és piros, ha ráírva, hogy Lambda, Hold On Tight. De nincs ez, hogy originál mix, vagy bármi, úgyhogy nem tudom, aki sokkal sem mondott nekem semmit. Az a lényeg, hogy ebben kiabálnak, hogy Hold On Tight. Hát valaki majd csak megfog, jó erősen és szorosan. És hát ilyen zenékkel készülök az elejére, aztán majd egy kicsit, hát hogy lehet mondani, mondjuk úgy, hogy ráhúzok majd valamire. Na szóval még egyszer, nagyon jó kagylózást kívánok mindenkinek, és hát akkor utcú neki, nem? Ja, kihagytam a Dokit, de hülye vagyok. Én köszönöm szépen Dokinak ezt a csodálatos 2 órát, a sablon szöveggel együtt, gyönyörű volt. A végét azért hallottam, nem. 6 órától hallgattam. Jó volt, na. Hát lehet azt mondani, hogy BPM-be folytatom a csávót, csak éppen nem akar, nem ezekkel a slágeres zenékkel, hanem ugye én az underground. Remélem hallgat ilyenkor, mindig fogja a haját. Ja, sincs neki, na mindegy. Szóval ilyen undergroundos oldalát hozom a 2000-es évek elejének és a 90-es évek végének. De most már befogom, ígérem, aztán majd olvasom a Viber-t. Oh, yeah.

Jaj, Loki küldte nekem a kutyikat. De szépek. Már nem azért, hogy hallgatsz, szerintem, hogy küldte, hogy lássa. Lássam. Itt van velünk Zsú, ő írt nekem. A Viberre azt írja, hogy hey, fitta, menj fitta, jó kis. Sziasztás, zenék. Ja, ez nem az, ez még a múltkori. Ha várj, akkor nem is írt nekem. Ja, csak ő nála maradtam. Itt vagyunk Encsike, na hát akkor kezdjük újra a sort, itt vagyunk Encsike a Viber, aki írt nekem, hogy szia DJ Simon, sziasztok, szuper kagylózok, Encsike jelenléti, pipa, már ő is. Csodás szép estét kívánok neked és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak, jó kagylózást, neked pedig jó adást kívánok, puszcsika Encsike. Hello Encsi, mondhatni, hogy a kedvenc zenéid jönnek, de nem. Ennek is egy kis brutálos lesz. Megnézzük ezt, mennyire bírod. Itt van előnk Kosztrom Gábor is, azt mondja, jó estét, király a kezdés, jó kagylózást. Köszönöm Gábor, de én is ezt mondanám neked, hogy szerintem is király a kezdés, és nagyon jó kagylózást neked is. Oh yeah! Úgy, ahogy itt van, az Isa család is jelen. Csodás estét kívánunk neked, kedves DJ Simon Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az Isa család örül, hogy újra itt vagy nekünk. Hát szóljon az oh yeah, az oh yeah, így van. Na jó van, látom, azért írtok, de még mindig nem annyian, mint Dokinak, úgyhogy ebből baj lesz, murék. De nézzük a következő zenét előbb.

ami nem lesz más, mint egy 1997-es zene. Hát a Kolozsi, mi itt van, akkor eki küldöm Silvio Ecomo. És bizony jön a Nemesis.

2006 áprilisa. Jön egy kanadai Jim Preach névre hallgató úriember, akit egyébként Philip Babinnak neveznek, eredeti nevén, és Quebecben született, Kanadában. Na de nézzük az ő fincsi zenét. Jön a levegő, jön az Oxygen. Egy Erix Neo remixben. Oh yeah, itt a Soperen.

Na aztán csapjódjuk befelé azokat az ütemeket még jobban. 2000-ben ugrunk, február 16-a. Jön egy nem underground. Ja, de nem baj. Jön Mauro Picotto. Úgy bizony, az 1966-os születési úriember egyenesen Olaszországból. 2000 februárjában hozta nekünk a Pegasus című nótát. Na, ez fog érkezni.

Na, van egy kis időm. Három lett volna egybe, de ha nem egy képviselünk. Na, itt van velünk Kőszegi Gabi, azt írja, pacsantás Mr. 12 cent, azaz incs. 12 centi, azaz incs. Annyi sincs. Üdv, de szerintem Banán Majszolónak, csak a kezdetet nézze. Na, hagylak zörögni. Hello, hoho, nem jössz ma? Nem tettem hozzá, hogy Kőszegi Gabi, ugye látom, aki egyben a, tudjátok, annak a műsornak a vezetője, aki úgy kezdődik a... Itt van velünk Fater is, azt írja, szép estét, úgy szöneki DJ Simon, oh yeah! Hát Fater, nem tudom, meddig fogod bírni ezeket a jó zenéket, de remélem itt veled velem a végéig, ugye, tízig szól az UKS, hogy legyek! Encsik azt írja, veled bármit hisz, tudod, yeah! Felkés a táncra, erre nagyon lehet ropni. Figyeljetek, Bacsi beindult, már írni fog. Itt van velük Béni, azt írja, szia kőkemény, Panka és Béni, itt van veletek. Hello Panka, hello Béni. Üdv nektek. Remélem nektek is tetszik ez a kis fejrázásos rockbuli. És majdnem olyan. Kocsú Gabi még azt is írta, hogy belépeket nagyon eltalálod. Május 10-i szettek, ami a Kerre Remirez, kezdtél olyan jó hangulata, hogy naponta többször meghallgatom. Erre elég egy smile. Ja, hogy ezt nem kellett felolvasni, mindegy. Mondjuk egy ilyen smile-it kaptál. Fél, köszönöm szépen. Egyébként a Hold On Tight-nak én a másik verzióját szeretem, ami hosszabban kezdődik és legalább 10 perces. Itt van velünk Zsú, hát előbb már mondtam, aztán mégse ő volt, aztán most mégis itt van, azt írja, na, told a szekered. Miket szeretnél te? Párna csatázunk majd? Hol? Jaj, a kapszálláson, ott lehet. Fater azt írja nekem, hogy figyelek, a ropom. Hát mondjuk erre lehet. Én már izadok, mint a lovak, pedig még alig mozogtam. Elő kell vennem a ventilátort. Az nem tudom, Terminátor, csak ventilátor. I am back. Fater azt írja, hú, Gabinak.

Na, aztán a következő zenével is, hogy ne legyen olyan unalmas. Maradunk 2000-be. Jön a Hole in One. And Max, bocsánat, MC Max Mann. És a Nation 2000.

ez a hú a Gabinak, ugye? Meg mindenkinek ide a szupereknek. És a Istvánéknak is tetszik, hát ennek jó, megjött a hódím is, nézd a figyelj, akkor jöjjönnek el a következő, megint 2000, vagy még mindig 2000, és jön a Groove Zone, egyenesen Angliából, vagy nem, de jön az Ice Bell. Ice Bell az én kedvencem, tudjátok, a jeges maci, smaci, jeges, smaci. Hódimi azt ért tiszteleten, napüdőztem, sülőztem, jót a sasákban, most értem haza, hallgatlak. Hello, Imi, nesze neked? Most meg csókoljunk medvét.

Megjött házi, azt írja nekem, azt a résztán fütyülő rezes mindenit kívánok mindenkinek. De ne hagyjuk ki a bakelit, Betyára Simon se. Tudom, hogy nem vagy egy hurlicer, de légy szíves, húzd el a nótámat, tudod, minden. Minden hármat. A kicsit erősebb maradhat, jó, jók a zenék, ezt veszettül elkapta. Köszönöm szépen, uram. A rímet viszont nem, de nem baj. Örülök, hogy itt vagy, házi. Ritusnak. Közben elkaptam a következő zenét is, így hirtelen ennyiben megnéztem, hogy mi az. Ja nem, nem a izé jön, nem a bagoly, nem azért mondom. Hanem csak azért, mert jön egy olyan zene, ami 2005-ben jelent meg. Iszonyat jó volt szerintem. Legalább annyira lehetett rá izzadni, mint ahogy mi most izzadok. Vagy most is. Igazából jön Spyros Kalumenos, a görög isten, a techno görög istene, azt lehet mondani. Istene. Érted, istennyie? Miket beszélsz? Jön a Soundcore című nóta tőle, és a Demlás lesz a remixelője a Soundcore-nak, mint Excel Kerekezis. Ne felejtsük ezt a nevet, mert a ma este még biztos lesz Excel Kerekezis. Saját zenével itt a Szuperen, de addig is nekünk itt van az Icebell. Egy Zsark Prongo remixben, oh yeah!

téma, aztán nézzük, hogy mit tudott nekünk felajánlani 2001-ben az 1979-es születésű. No. Ott maradj. Svéd Kari Pekka Lekebusch, azaz alias Kari Lekebusch. Szóval jön a stockholmi fene gyerek. A 2001-ben megjelent Exodix EP-ről a Color című nóta, ha lehet mondani, igazi talpalávaló.

az milyen, amikor már úgy digitalizálod, be, ha nem ezt, hogy ugrik. Ugye, és az előző zene, az nem vinilről szólt, hanem CD-ről, de ez már igen. Ez meg nem ugrik.

Bazsi azt kérdi, jó a buli, élvezzük? Ahogy a bánat benne, figyelj Bazsi! Jöjjön a következő zene, szóljon neked! Jön a Cult of Camilla! És a Voodoo Drums!

az 1997. május 26-ai Cult of Chimera és a Voodoo Drums itt a Szuperen. Ma szedd ki belőle, Bazsi. Mit mond? Mond semmit, csak üti a konget. Vodúzi!

Na figyelj, szuper, 2001, megint jön Kali Lekebos, és az egyik kedvenc nótám tőle megint, a Tripla X, ha lehet azt is mondani. Nagyon pornó.

Aztán annyira beleéltem itt magam ebbe a dologba, hogy el is felejtettem mondani, hogy itt a következő zene, ami már nagyon pörög itt a háttérben. Egy 1999-es Der Drittraum. Hogyne, hogyne. És hát az a bizonyos Drummel Machine.

és a Mace 9 óra elmúlt. Akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion. Hát ez itt a Private Mind. A Classic Techno. DJ Simonnal egészen 10 óráig. És hát nem állunk meg. Plusz 36 74 59 95, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni, hogyha van valami. Osszátok meg velem. Megyünk tovább, 2005 novemberébe ugrunk. Marco Lenzi és a Trommelmasit után jön a Lost City. Oh yeah, itt az operen.

Modi, mi az, hogy a sodrós ez a mai este? Jó lesz? Hát figyelj, akkor erre sodorják 2000. Jön megint Bauró Pikotto. És a kedvenc kenyerem tőle.

Hát azt nem is mondtam. Hát akkor mondom. Ezt kérlek szépen 2008. június 2-án megjelent Spiders, egy Kalumenos, tudjátok, a görög technóisten. Ha! És a Dual Core album, amit Roll Meskullenzánnával, meg tetszik, megtalálom kimondani a nevét is. Szóval közösen csináltak egy ilyen mini albumot, az egyik oldalán a Spiders Kalumenos volt. Ez pedig az, a Groove Lab című nóta. Mindjárt vége. Ja nem, de mindegy. Jön a következő úgyis.

azért nem tudom, ki emlékszik, hogy hogy kezdtük. Azért jó volt a beltetés, nem? De itt van velünk Lovász Kerő, József Kárcsi barátom, hogy csatlakozott. Hello DJ Simon, hello kedves barátom. Itt vagyok és kanyozok, oh yeah. Akkor ezt tesz zsebre, Kacsi. Ne azt a 3 litert. Azt végképp ne. Bum neki.

és hát mondtam mindenkinek, hogy ne felejts el Excel Kerekezis nevét. Mert hát jönni fog, és jön is 2008. február. A Hands in the Pocket EP-ről érkezik a Hands in the Pocket.

Na tessék, azért megbírtam borzolni a kedélyeket. A bagolynál is. Azt hisz nekem Kőszegi Gabi barátom, hogy tudjátok, a bagoly, az éjszakai bagoly, hogy kedvet kapott, de csak miattam. Ha. Úgyhogy jön én utánam, az éjszakai bagoly indulni fog. A Bagoly Express 10 órától itt a szuperen, úgyhogy senki sehová. A kezek a magasba, tessék tovább csápolni, itt a szuperen. Oh yeah! Azt látom, de nem értem. Adéó, én sem, Bazsi.

Azt írja még egyébként a Bakoly, hogy nagyon fincsi zenék ezek, barátom. Erre aki nem indul be, az nem hetero.

Viszont van itt olyan csávom, Axel Kerekezis mellett, aki tuti az, megint jön Spyros Kalumenos és a Funjet. Felülünk erre a kis Funjetre, még a Bagoly Express előtt.

Na aztán, hogy stimuláljuk egy kicsit az agyat jobban. Igazi technóval, megint 2008, megint Excel kerekeszisz, és jön a Stimulation.

tisztelt Holdini! Én köszönöm, hogy eddig is kagylóztál! Tarts velem legközelebb is! Én az elején elmondtam, nekem holnap nincs meló! Oh yeah! Annyira, hogy megyünk tovább, és a következőnek érkezik! Már más tudom, hol tartunk. Ja, de tudom, hogy de tudnám, jön Raúl Mescon, na még egyszer, Mescolanza. És jön az a zene, aminek az volt a címe, hogy Capricciosa.

Odémi, azt kérdi tőlem, hogyha már holnap Szabin megyek, hogy jövök-e. Nem ígérek semmit, nem tudom. Én azt mondom, hogy pénteken biztos jövök a szokásos zenékkel. A szokásos műfaj, azt is lehet mondani. Hogy holnap jövök-e, nem tudom, de tényleg. És hogy 4 óra után Buena Vista Social Club, vagy a Pink Martini, hát ez nem az a rádió csatorna, azt tudom erre mondani. Sajnos, vagy nem, de... Ja, olyat 4 óra...

Fogunk tovább 2007-be. Jön Webba. Oh yeah. Rodolfo. Abrao Webba. Egyenesen São Paulo-ból. Egyenesen Brazíliából. És a zene címe. Egy backfire.

lesz belőle egy kis. A belecsúszásból, de ez a zene még végig megy, és érkezik hozzátok Kőszegi Gabi barátom. Legyetek sok-sok szeretettel, úgy még Fácsi Zsülikét. Oh yeah, itt a Superen. Na, én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma este itt velem tartott a Superen. Ez volt a Private Night. A klasszik techno DJ Simonnal. Ami biztos velem péntek este. Ami nem biztos, az holnap, de az biztos, hogy nem holnap. Szerintem holnap pihi van. De majd meglátjuk, hogy milyen időjárás lesz okkin. Addig is köszi még egyszer, és jön egészen pontosan 4,5 perc múlva. Az éjszakai járat indul itt a Superen. Na csácsom így el, sziasztok! Oh yeah!

0: Sziasztok, szuperek! Sziasztok, éjszakai baglyok! Üdv minden kedves hallgatónak! Május 13. szerda! És azt kell mondjam, hogy micsoda szerda! DJ Simon barátom felpörgette itt a szerda estét! Tomikám, hoztál itt szuper zenéket! És ahogy írtam is neked előzőleg, aki erre nem indul be, az nem hetero. Finoman szólva. Mikrofon és a lejátszó mögött szerint jól magam, Kőszegi Gabi. DJ Simon barátomnak a zenélésére. Jöttem egy kicsit én is csörömpölni, meghozta azt a bizonyos kedvet. Van egy Viber számunk 3670459595. Van kedvetek, akkor üzenjetek. Én meg beolvasom. És ugye ma este folyamán mire is lehet számítani? Pincsik is house music. Így a hét közepére. Csak azért, hogy meglegyen az energia majd a hétvégére. Úgyhogy mindenkinek jó fülelést, jó szórakozást. Induljon a Night Express.
1: Tu viniste sola? Pues yo estoy solo aquí. Esta música, ¿qué tú crees? Le da deseo de bailar. ¿Te gusta bailar? Vamos a bailar tú y yo. Ahí, allá. Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá. Vaya, así me gusta. Muéstrame, ¿cómo tú te llamas?

És akkor kedves baglyok, itt az idő, hogy elkezdjem gyakorolni az olvasás tudományát. A magyar nyelv és irodalom. Szigorúan Super DJ-s módra. Bom! Szigorúan Super DJ-s módra.

És akkor kedves baglyok, 10 óra 17 perc, késve, de elindul a Bagoly Express. Első megálló Budapest! Felvesszük a főcsapos Tencsikét. Szia Kőszegi Gabi, sziasztok éjszakai baglyok! Encsike jelenléti pipa. Csodás estét kívánok mindenkinek és jó húhogást! Kellemes zenei utazást kívánok mindenkinek és jó adit neked Gabi, pusz csika, Encsike! Szia főcsapos, hatalmas ölelés, number one today. Number two, Erdély, Erdő Szentgyörgy, drága is a család is itt van velünk. Sziasztok is a család, hatalmas pacsi és ölelés nektek is, number two. Azt is írja, ha jegyek már megvannak váltva, készen a felszállásra. És újra szágoldunk a Bagoly Express irányába. Number 3 és még dobogós. Csörgő Zsolt Zsoca barátom. Szia Zsoca! Zsoca annyit ír, hú hú Gabi! Hú hú Zsoca!

A szeretettel üdvözölném Káló Semjént is. Itt van velünk a Garai család. Tibi barátom azt írja, szia Gáborunk. Szevasztok, szuperek. Kedves szép estét és nagyon jó szórakozást mindenkinek.

Mi azt írja, én melóba, de fülelek. Milás pedig boxon. Úgyhogy kezdődhet a bulika. Szia Tibikém, örülök, hogy itt vagy. A melóba kitartást. A füles pedig nem kimélni.

Kati kérdezi tőlem, nem tudom, azt tudod-e, hogy a skót hogy hányik? Hát úgy, hogy összeszorítja a fogát, hogy a sűrűjében maradjon. Atikám, ez jó volt.

üdvözölném Földimet is, Stefánunkat, Skotlandiából. Csumik a beszűt minden éjjeli bagolynak, Skotlandiából. Szia, kedves Stefán, örülök, hogy itt vagy. Rég láttalak téged is itt az Expressen. Természetesen neked is jár az első osztályon a bársonyszék. Köszi, hogy itt vagy, Bari.

hatalmas pacsim a Putnoki csapatnak is. Itt vannak Norbiék. Csá, Bagoly bá, üdv! Szia, Norbikám! Hatalmas pacs a legifjabbnak is. Remélem, hogy nem vagy titeket aludni.

nekem a drága főcsaposunk is, Encsike. Encsi azt írja, ez a konga. Erre aztán lehet tekerni, csarok, hajrá! Rázzuk a popót ütemre. Na jó, én ugyan munkaidőben vagyok, de talán a főni nem haragszik meg érte. Kedves Encsi, ahogy a főnit ismerem, a főni még élvezi is. Úgyhogy gyerünk, induljon az a tekerés ezekre a latinos dallamokra.

világrendje kijavított. Azt mondja, nem tekerés, hanem twerkelés. Angolul twerking. Aztán itt az AI megmondta. Ez egy olyan táncstílus, amely a csípő, a medence és a farizmok gyors, ritmikus, erőteljes rázására, mozgatására épül. Hiába, kedves bakjok, valamit mindig tanulok. Köszi, Encsi!

csillagjak a mi Viberünkre. Bejelentkezett az én debreceni cserediák barátom. A napközis DJ. Én nem más, mint Bazsi. Szia, Bazsikám! Bazsi, szia, tesa! Szép műsi!

megköszöntenék egy olyan felszállót itt a Bagoly Expressen. Itt van velünk Zoli barátom is, aki azt írja, bakker, hát csákó. Zoli azt írja, valahogy bedobott a TikTok videó alatt. Azt hittem, váltott rád, de mindegy is, ez a Bagoly, bá! Szia Zolikám! Mire képes ez a reklám, mi? TikTokozol, aztán hirtelen beugrik a szuper, meg a Bagoly.

Aztán Encsé is írja, na akkor Simonra te is megtanultál twerkölni. Amúgy ebbe Shakira és Beyoncé nagy mesterek. Hát gondolom, így már kapizsgálod, nem? Elég erőtikus a mozdulat. Kedves Encsi. Egy kapis. Kapise. Shakira meg Beyoncé rám mozdulna.

sziasztok, kedves baglyok! Az igazi Night Owl-ok, olyanok, hogy fürdés közben is hallgatják a szupert, mint például Bazsi barátom, azt így a Fürike, jó a muzsika! Kedves Bazsikám, emlékszel még a hirdetésre? Amikor Gyuri azt mondta, Gyuri vagyok, és a hirdetés, ha jelentkeznék, ne fürdjé, le!

már itt van Zoli üzenete Beyoncéval kapcsolatban. Ne aggódj, azt mondja, nem fognak rád mozdulni. Mondjuk, ha van 30-asod plusz kupak, akkor lehet.

akkor kedves baglyok, repüljünk vissza 2006-ba. 17th of the April, április 17. Bob Sinclair. Na meg az a bizonyos World Hold On. Stevie Edwards-on mekkora zenét alkottak, Istenem. Erre szokták azt mondani, leszakad az ég.

hétkőben Zoli barátom is leírta nekem, hogy Shakirához meg Beyoncéhoz minimum egy ladik, az a belépő, na meg személyzet, luxus gyakt, pingvinek és a beszállás Saint-Tropez-ba. Kérem szépen, ezeket az igényeket kiegészíteni, kielégíteni. Az a 30-as oda édes kevés. És hogy Bazsírja, az öre.

kedves baglyok, vissza 99-be. Passida, Gyok és Afro Medúza.

kaptam egy üzit a mi főcsaposunktól. Encsi azt írja, Baboly úr, nem hallom a sörsziszelést. A kedves Encsi, ma Mr. Írsai van szolgálatba. Ez a olyan csendes.

itt a főcsapos. Na senki se szomjasít ma este. És hol van a drága Toldi Miki? Encsi azt írja, én már egy picit bepezsíztem, sorry. De azért tudok számolni. Kérem szépen, ilyen a jó főcsapos. A matek az mindig megy.

batyog így 10 óra 53 perckor. Befutott az én Ladás Szabi barátom is, a Simon Tornyai Fene gyerek, aki csak annyit érdekel, szép jó estét!

és ahogy Szabi mondja, hát érkezni tudni kell, tudod? Szabikát, mindig jó érzésed van. Tudod, mikor kell érkezni. Amikor fogyóban van az írsai.

És igen, pasikám, hoj, hoj! Ahoj! Örömmel látom, hogy Isa Istinek is bejönnek ezek a latin dallamok. Remélem, Istikém, akkor nálatok is megy a twerkelés.

Aztán írt nekem az én Bazsi barátom is Debrecenből. Kérdezi, büszke vagy most is rám? Fent vagyok. Bazsikám, büszke vagyok rád, fiam. A gyűrűk urát ezennel átadom.

2002. Gajo és a Besame Mucho. Muchos and Muchalinos.

vagyok így 10 óra 58 perckor. Encsi főcsapos leírta, 2x2 néha 5, azt mondja, de amúgy megy a matek. Kitűnő tanuló volt. Encsi azt írja, a lényeg, hogy üt a zene, ja és a pesgő is.

És ahogy Encs írja, mi a canta la musica? Moszéka! Kedves bagyok, ez az, amikor a latint a trendszel mókolják. Beszámol mucho! És egy jó kis Grease 2000. Kérem szépen, ezt így kell csinálni. Így szerda este. Az éjjeli bagyoknak.

megköszöntenék egy újabb felszállót itt az éjszakai járaton, aki nem más, mint Raisinger Misi. Jó estét mindenkinek az éjszakai járaton. Nagyon kellemesen szól a Mucho. Szia Misikém, üdv itt a járaton. Teheted akkor a hangerőt a maximumra.

Szabinak azt írja, szeretlek, de ne énekelj, köszönöm. Szabikám első számú tömegoszlató, amikor a főpagoly elkezd énekelni.

És akkor a debreceni szűzlány barátom annyit ír, eddig bírtam. 11 óra 4 percig. Az ihast írja csacska csá. Pözikában, hogy az angol mondja. Have a good night. Have a kitkat. Szevasz.

azt írja, amúgy igaza van a kedves Pulyka Kakas városából hallgató Bazsinak. Legjobb a kádba, vagy a forró zuhany alatt. Mármint hallgatni a Super DJ-t. Mielőtt bárki is másra gondolna.

0: És akkor Love Connection után 2003-ba ugrunk. Got Your Wish So Many Times. Alexander Prince-el közösen.
1: You go out.
0: You go out. Every night.
1: Perfect love.
0: Mekkora szöveg.

És így van, kedves Szabikám, egy Nadja Ali, nem lehet vele bakot lőni, ugye? The real classics. Only here in the Super DJ Radio.

van egy kedves aranyos üzenet a mi főcsaposunktól. Mert annyit is szuper vagy, Gabi Bagoly, mint mindig. Örülök, hogy ide tévedtél a Super DJ-re, és élvezhetem a zenéidet. Köszönöm! Kedves Encsi, részemről a megtiszteltetés, hogy esténként nektek mokolhatok itt a Superen.

Kedves baglyok, kedves szuperek, egy órát terveztem, volt egy kis túlóra, viszont sajnos holnap még melló. Mindenben szeretnék tőletek elköszönni a bagoly himnusszal, ami nem más, mint Fatless és az Insomnia. Tearing off tights with my teeth. Szóval aki melózik, annak kitartást. No peace, I toss and turn without cease. Like a curse. Aki az autó DJ-vel marad, annak további jó szórakozást. Az elmúlt másfél órába szerint jó magam. A főmókolót kőszegig, amit hallottátok itt a szuperen. Még egyszer köszönöm a megtisztelő füleket. Legyetek jók, maradjatok szobatiszták. So when és csúdi jó munkanapot kívánok holnapra. Sziasztok, sziasztok, ciao, ciao. Beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep. I can't get no sleep.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.
4: This one I feel in broken hearts.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.